0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar?

dráma. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Sok szakdolgozó hiányzik az egészségügyből az új miniszter szerint. Elszabadult tigris lőttek ki Lipcse közelében, sok napsütéssel egyre melegebb idő várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy. Erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt arról írt, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben a dolgozók túlterheltek, sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A tárca vezető szerint a szakember hiány miatt több területen már a betegbiztonság is veszélybe került. Saját házunk táján is sokat tehetünk a szúnyog invázió ellen. A csapadékosabb napok után érdemes kiüríteni a vízzel telt kaspókat, vödröket. Ezzel elejét vehetjük a vérszívók megjelenésének, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Több embert is csípő szúnyogfaj az kifejezetten a ház környékén fejlődik ki. A kertben, vízzel teli vödrökben, hordókban, kaspókban ezer számra képesek kifejlődni ezek a kis vérszívók. Egy esőzést vagy egy kerti locsolást követően ezért öntsük ki ezekből a tárgyakból a vizet. Hogyha valaki tartályba, hordóba gyűjti az esővizet, hogy azzal locsoljon, azoktól azt kérjük, hogy fedjék le ezt a hordót, ezt a tartályt. Érdemes kitisztítani a ház környéki, felszíni, vízzel vezető árkokat is, így sokkal kevesebb szúnyoggal fogunk találkozni.
1: Átmenetileg fellélegezhettek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csaknem 20 féle allergén növény virágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Elszabadult tigrist kellett kilőnie a német rendőrségnek Lipcse közelében. A vadállat egy magánlétesítményből szökött meg, az eset során egy ember könnyebben megsérült. A településen élő állatidomár több nagy macskát is tart, most vizsgálják, hogy nem szabadulhattak el további állatok. Egyre barátságosabb lehet az idő, jönnek a részletek a várható időjárásról. Szakadozgathatnak a felhők, kisüthet a nap, bár keleten, északkeleten még jöhetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkülhet, odakint 17-23 fokot mérhetünk napközben. Budapesten 18 fok valószínű. Holnap a pára és kötfoltok gyorsan feloszlanak, mindenütt csökken a felhőzet, esőre inkább az északkeleti és a nyugati délnyugati tájakon számíthatnak. Éjjel 6-12, nappal 18-23 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, napközben megerősödik a szél. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Fontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána nézniük a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. Lakitelek Tőserdőn folytatódott a Muzsikál az Erdő programsorozat. A családokat kézműves és műhelygyakorlatokkal, illetve zenés-táncos mesejátékkal is várták, valamint a fenntarthatóságról tudhattak meg érdekességeket a résztvevők. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni. De a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit, 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly év elejé adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, a buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Hegyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a cégcsoport munkatársai közfeladatot ellátó személyek, a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban vasárnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Úgy gyűjteménnyel bővült a szegedi fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, melyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Már látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. Meghalt egy idős nő Debrecenben, miközben próbálta eloltani a házában keletkezett tüzet. Bár az épületből sikerült kijutnia, oltás közben olyan súlyosan megsérült, hogy életét már nem tudták megmenteni. A katasztrófavédelem ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb tűz valamilyen elektromos hibára vagy nyílt láng használatára vezethető vissza, ezért célszerű a lakásokban füstérzékelőt működtetni. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. A létrejött Országos Vízügyi Koordinációs Központ országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat most a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Országszerte változatos rendezvényekkel és rendkívüli nyitvatartással készülnek az intézmények a hétfői múzeumi világnapra. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa által indított kezdeményezés idei mottója szerint a múzeumok összekötik a megosztott világot. A világnap programjaihoz kapcsolódva már ezen a hétvégén megrendezik a múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, valamint mától hétfőig egyebek között a Fővárosi Néprajzi Múzeumban, a Győri, a Nyíregyházi és a Szentendrei kiállítóhelyeken is különleges kulturális élményekkel várják a látogatókat. A Fény Nemzetközi Napját 2018 óta ünneplik, arra emlékezve, hogy 1960-ban Theodora Mayman, amerikai mérnök és fizikus május 16-án végezte az első sikeres kísérletet az általa épített lézerrel. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a fény szerepére, amely a földi élet és az élővilág egyik alapvető feltétele, az élet alapja. Korlátozhatják az éjszakai alkohol árusítást a horvát üzletekben. Az ezt lehetővé tevő törvénymódosítást a héten fogadta el a zágrábi parlament. Korábban több településen is panaszkodtak az éjszaka részegen randalírozó turistákra. Lapinformációk szerint Zadar, Makarska és Split vezetői már jelezték, hogy este 8-tól reggel 6-ig egyes városrészekben betiltanák az alkohol árusítást. Az intézkedés a vendéglátóhelyekre nem vonatkozna. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra, nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok! Az év 138. napján, május 18. hétfő, Alexandrák, Erikek, ők a névnaposok. Sok boldogságot nekik és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Nelly Furtado, a Crystal, aztán Maxi Priest. A következő percek kínálata, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Beste

SZFM, a legjobb zenék, jó reggelt, május 18-án hétfőn, ma van a Múzeumok világnapja. A célja, hogy felhívja a figyelmet a múzeumok társadalmi szerepére, kulturális örökségünkre és a múzeumi szakmára. És jön egy újabb, hát ha nem is muzális darab, de mindenképpen a 90-es és 2000-es évek egyik felejthetetlen slágere, a 4 Minutes, Justin Timberlake-től, Madonnától és Timbaland-től hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az ország keleti felén még lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon a nap is kisüthet már, de estétől délnyugat-nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. A maximum 18-23 fok között alakul, de a pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fokokat is látok az előrejelzésben. Még több friss info a hírekben, fél hét után pedig a Gorillaz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugati és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdúbihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Coming out, he's coming out, he's coming out, he's coming out, it's there.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Wow.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet. A Dunántúlon már pár órás napsütéssel indul a hét, míg keleten még lehet egy-egy zápor zivatar, estétől viszont nyugat felől újabb zivatargóc érkezik. 16-21, holnap 18-23, szerdán már 19-25 fok lesz, a következő napokban is számítani kell még záporokra, zivatarokra, a pünkösdi hosszú hétvégére viszont egészen 27-28 fok környékére melegszik az időjárás. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Kanye West-től, a Stronger a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, ideje meghallgatni a legfrissebb híreket. Hét után pedig folytatjuk majd többek között Desirével. És Rúzsa Magdival is. Hívható SMS Viber számú 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
4: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Éreink végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra után pár perccel az új hét első reggelén, május 18-án hétfőn, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot az Alexandráknak és az Erikeknek. Ha névnapos, szülinapos ismerős van, lehet dobni egy üzenetet, egy köszöntőt a 0620 55 55 155-re, én pedig közben indítom a No Doubt dalával az órát, It's My Life.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a nap és a hét, és a 90-es évek elején még nem nagyon használtuk azt, aminek ma a múzeumok mellett a világnapját ünnepeljük, az internetet. És akármilyen hihetetlen, de megvoltunk nélküle, aztán nyilván amikor már az életünk része lett, akkor sokkal kényelmesebbé tette azt például, és ugye a zenére is hatással volt, már nem csak CD-n, vagy nagylemezen, kazettán, nehogy Isten, lehetett meghallgatni kedvenc zenekarunk dalait, hanem az interneten is. Jöjjön most az egyik személyes kedvencem is, a Jamiroquai és Little L című daluk, itt a Besten. Jó reggelt!

Best FM a legjobb zenék. A pünkösdi hosszú hétvégén már 27-28 fok, kellemes nyárias idő lesz. Addig viszont még lehetnek záporok, zivatarok, így ma is a maximum 18-21 fok körül alakul. Részletek a hírek végén, aztán az Envogue jön Assault & Pepával, What a Man!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen csaknem 90 000 kilométert teljesítettek. A települések közötti versenyt Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Lakitelek Tőserdőn folytatódott a Muzsikál az Erdő programsorozat. A családokat kézműves és műhely gyakorlatokkal, illetve zenés táncos mesejátékkal is várták, valamint a fenntarthatóságról tudhattak meg érdekességeket a résztvevők. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 000 önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 18-án hétfőn Alexandra Erik napja van. Nekik és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van a múzeumok világnapja. Igen, a múzeumokban általában csöndbe kell lenni. És ma van az internet világnapja is. 1967-ben a mai napon született Heinz Harald Frentzen, német autóversenyző, korábbi Forma 1-es pilóta. 1956-ban ezen a napon született Jim Mogini, gitáros, billentyűs dalszerző, a Midnight Oil alapító tagja. 1969. május 18. megszületett Martika, amerikai énekes, dalszerző, színésznő, legnagyobb slágere a Toy Soldiers 1989-ben. Két hétig vezette az amerikai slágerlistát. Ben a mai napon született Sandra, német popénekesnő. 1957. május 18 megszületett a román származású, de Németországban alkotó Mihály Krecu, az Enigma projekt mögött álló zeneszerző, producer, több mint 100 millió eladott lemezzel. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Többek között attól a Shakirától, aki nem csak az idei foci VB hivatalos himnuszát jegyzi, de fellép, idén először lesz majd a szünetben ugyanúgy, mint az NFL-ben halftime show, szóval fellép a foci döntő szünetében is Madonnával és a K-pop szupercsapattal, a BTS-sel. A következő órában Beyoncé mellett halljuk Beautiful Liar, és itt lesz a Compact Disco is. Baleset van, várom az infót. Szusszanásnyi szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Bátaszéki út 132.
4: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
5: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Kiadós mennyiségű eső esett szombaton országszerte, a nyugat és a keleti határvidéket leszámítva kiadós mennyiségű csapadék hullott. A Hungaromet ZRT közlése szerint már csak a keleti tájakról hiányzik a csapadék. Szombaton a legtöbb 50 mm körüli csapadék Baja tágabb környezetében esett. Baján a meteorológiai szolgálat 64,5 mm esőt regisztrált. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél. Délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Úgy bizony, például a Robin Restől vagy Whitney Houstontól, az első pedig a Black Legendia, You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó hetet, jó készülődést, jó munkát kívánok. Remélem nem hagytam ki senkit és semmit, ha mégis 0620 55 55 155. Alexandra Erik napja van, sok boldogságot minden ünnepeltnek. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM, a legjobb zenék. Hát főleg a focit nem kedvelő hölgyek most fogják be a fülüket. Újból foci VB év van. 2026-ot írunk, a labdarúgó világbajnokság döntőjét pedig július 19-én rendezik a New Jersey állambeli MetLife stadionban, és világszerte nézők millióit várják a képernyők elé, de nem csak a foci, a zenerajongókat is. A FIFA Instagram posztban jelentette be, hogy Shakira

0: Madonna és a K-pop szupercsapat, a BTS lesznek a világbajnoki döntők történetének első félidei showjának headlinerei. A 2026-os VB, amelynek házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó, június 11-én rajtol majd Mexikóvárosban, és ott is lesz egy nyitó ünnepség, melynek fő fellépője a reggaeton sztár J Balvin lesz. Az iménti névsorból most Shakira is hallható a dalban, Beyoncé Shakira, Beautiful Liar. Ez a folytatása Besten. Jó reggelt, jó utat, jó hetet. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó híreim vannak a hét elején. Egyre kevesebb csapadék érkezik, közben egyre naposabb, melegebb időnk lesz majd a pünkösdi hosszú hétvégére. Azért egy-egy zápor zivatar is benne van a pakliban. A maximum ma 17 fok környékén alakul. Részletek és friss infók a hírekben. Mindjárt 8:30, a D-Light és a Groove is in the Heart már bekészítve, meg is hallgatjuk nem olyan sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél. Délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jazz FM, a legjobb zenék. Van egy friss közlekedési infónk. Attila küldte, hello, M0, M1 felé Halászteleknél csak egy sáv járható, 4-5 kilométeres a dugó mögötte. Köszönjük szépen, ha van, jöhet a többi, 0620 55 55 155. A borús, szeles, esős, záporos, zivataros hétvége után napsütéssel indul a Dunántúlon a hét. Keleten még szükség lehet az esernyőkre, ott borongósabb lesz a mai nap. 17-18 fok körül alakul a maximum, és ahogy azt már megszokhattuk, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak. Már is itt van Jerry Halliwell-é, a Look at Me a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után nosztalgiázhatnak majd a klubberek. És a rockerek is. Álmomban Pesten megjelent Isten. Fats & Small, Tankcsapda, csak kettő a hihetetlenül gazdag playlistből az ezredforduló legjobb dalaival. Jövök hamarosan újból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Pontos változás érkezik a szép kártyák fel nem használt egyenlegeit érintő szabályokban, kivezetik a veszélyhelyzet idején bevezetett átmeneti határidőket. Visszatér a korábbi rendszer. Azoknak, akik régebbi feltöltéseket őriznek a kártyájukon, nem árt időben utána néznünk a részleteknek, különben a pénzükből akár rendszeres levonás is indulhat. A szabály alapján a szép kártyára érkező juttatásokat célszerű legkésőbb a juttatás évét követő második naptári év, vagyis május végéig elkölteni. Lakitelek Tőserdőn folytatódott a Muzsikál az Erdő programsorozat. A családokat kézműves és műhely gyakorlatokkal, illetve zenés-táncos mesejátékkal is várták, valamint a fenntarthatóságról tudhattak meg érdekességeket a résztvevők. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó kérdés, hogyha annó Will Smith igent mond Neo szerepére a Matrixban, ki lett volna Trinity? Teljesen másik párhuzamos valóságban élnénk. És akkor is, hogyha Emily Sunday odaér a felvételre, Naughty Boy La La La című dalát eredetileg ugyanis ő énekelte volna, végül Sam Smith jegyzi a vokát. Ezzel indul az óra, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy friss közlekedési info az M6-osról Budapest felé. A Paks elkerülő szakaszán kialakított terelésben baleset történt. A 110-es kilométernél áll a forgalom, aki teheti a 114-es jelű Paksi lehajtónát kerülhet a 6-os főúton. Jó utat, 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. Jön Krisztina Aguilera és a Come On Over a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az American Idol győztese volt, ma már saját talkshowja van, viszont véget ér hamarosan egy korszak. Az idei évaddal ugyanis búcsúzik a The Kelly Clarkson Show. Az énekesnő 7 évad után a hét elején hivatalosan is bejelentett, hogy befejezi az NBC-n futó talkshowját. A családjára szeretne koncentrálni, miközben továbbra is aktív szeretne maradni a zene világában. Na, az utolsó mondat az, amin a rajongóknak felcsillant a szeme. Addig is, amíg új Kelly Clarkson dalokat hallunk, jöjjön egy korábbi My Life Would Suck Without You a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nagyje, ugyanis itt a fővárosban a záporos-zivataros hideg, szeles, borús, csapadékos hétvége után végre süt a nap, és ez a helyzet a Dunántúlon, míg az ország keleti felében még borongósabb a nap eleje, és ott további zápor-zivatar lehet. A maximum 17-18 fok körül alakul, de napról napra melegszik az idő. A pünkösdi hosszú hétvégére 26-27-28 fokok látszódnak körvonalazódni. Mi pedig megyünk is tovább gyorsan egy újabb kedvenccel a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Yeah, Usher-től, Lil Jon-tól és Ludacris-től.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, az M9-esen Szekszárdnál kigyulladt egy kamion, az 1-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha dugó baleset van, a hírek alatt is várom, 0620-55-55-155. A hírek után, a délelőtt első órájában pedig jön többek között a Deep Swing. És az Iron Mafia is. Rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőjével a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Megnyitották a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napok idei programjait a Hajdú-Bihari Ebesen. Az akcióhoz 13 ezer önkéntes csatlakozott. A segítő kezdeményezést idén 18. alkalommal rendezte meg a 20 éve működő református szeretett szolgálat. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombaton délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták, a sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra. Nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Guns N' Roses után szabadon Guns and Guitars, ugyanis a puskák és a gitárok is jól állnak James Blunt százados kezében. A brit hadsereg korábbi tisztje és 1973 című dala indítja az órát. Hello, 5 perc elmúlt 10, Max M. Levente vagyok.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, az a Sound Lovers Runaway című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig a pünkösdi hosszú étvégén is szólnak, méghozzá Alcsú dobozon, a Válvölgyi Fesztiválon. Mi is ott leszünk, Majoros Rita vár mindenkit szeretettel, na és apró ajándékokkal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információ az M6-osról. Több hallgatónk is jelezte, de itt a hivatalos M6 Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű Paks csomópontban letereli a forgalmat Pakson át a 6-os főút felé. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Percek kérdése, és ráfordulunk a délelőtt utolsó órájára, amelyben olyan csemegékkel készültem, mint DJ Tonkától a Don't Be Afraid. Vagy egy kis Álmokfutók Lotfi Begivel, Náksival és Dr. Béressel. Telefon, SMS, Viber. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Földrengés volt Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Ezt a külügyminiszter jelentette be közösségi oldalán, miután a hétvégén telefonon tárgyalt ukrán kollégájával. Orbán Anita közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek először online formában egyeztetnek holnaptól. A cél, hogy ezek a beszélgetések alapot teremtsenek a kisebbségi jogok mielőbbi rendezéséhez. Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt már az ukrán külügyminiszter mondta a kezdődő egyeztetések kapcsán. Andrej Sabiha közölte, a konzultációk célja, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan. Az aeroszolokat vizsgálja a fogyasztóvédelem és a népegészségügy. Az átfogó ellenőrzés arra irányul, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki, biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. A fókuszban a műszaki karbantartó szprék és az autóápolási aeroszolok állnak. Ilyen ellenőrzés korábban nem volt, a cél, hogy ne kerüljön forgalomba hibás termék, az ugyanis balesetveszélyes lehet, és akár maradandó sérülést is okozhat. Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes, a városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. Földrengés rázta meg Dél-Kínát, az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás, legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek, 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó hetet! Indul a délelőtt utolsó órája, május 18, Alexandra Erik napja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot kívánok! Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155. Már is a húrok közé csap a Limp Bizkit, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek elejére ugrunk vissza az időben. Jön a Heavy the End, a Boys és a Now That We Found Love. Az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei pedig ma is mixben szólnak majd este 6 és 8 között a Night Shiftben. 6-tól a lemezjátszók mögött a házigazda a White Boy, 7 és 8 között Lauer Christian.

0: Best FM a legjobb zenék. Tart a teljes útzár az M6-oson Budapest felé Paksnál. Az elkerülő szakaszon két baleset is történt. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. M7 Budapest felé a Veszprémi csomópont és a Lepsényi pihenőhely között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél. Csak a belső sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felé.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után is szól majd valami, konkrétan ez a címe, Something, azaz valami, a Let's Go slágerének. Majoros Rita indítja már az óra első dalát és a délutánt. Jó étvágyat kívánok, Maxim Leventa vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A kárpátaljai magyarok jogainak rendezéséről kezdődnek egyeztetések. Hamarosan lejár az SZIA bevallás határideje, földrengés követelt áldozatokat Dél-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szakértői szintű magyar-ukrán egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak rendezésére. Erről az Európai Tanács elnökét is tájékoztatta a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányülés előtt közösségi oldalán arról írt, hogy telefonon jelezte António Costának, technikai szintű tárgyalások kezdődtek a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A kormányfő kitért rá, hogy a tanács elnöke jelezte az ukrán elnöknek, minden további lépést meg kell előzzön a magyar kisebbség jogainak rendezése. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már több mint 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyi jövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határideje május 20-a. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, ilyenkor a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére irányítják a figyelmet. A világnapon számos hazai múzeum rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várja a látogatókat. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Az 5,2-es erősségű rengésben ketten meghaltak, négyen megsérültek, és több mint 7000 embert evakuáltak Guangxi régióban. Helyi idő szerint nem sokkal éjfél után történt a földmozgás. Legalább 13 épület összeomlott, a közlekedést földcsúszamlások akadályozták. Több eltűntet keresnek, egy 91 éves férfit élve találtak meg a romok alatt. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétfőt, könnyű hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem ezt a délutánt is, egy kicsit hangolódjunk rá a hétre, vegyük fel a munkafonalát, vagy ebédeljünk együtt, én hozom a legjobb zenéket. Mindjárt jön az Ashwood és a Shine, Berry és az Ébredj vele, most pedig Glasgow és a Something indítja az órát, én pedig önökkel a hetet. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zené. Hogy telt a hétvége? Nagyon remélem, hogy jól, és ki tudták pihenni magukat az esős, borongos időben, mondjuk sokat aludni, pihenni, kikapcsolódni, vagy akár bármilyen programot csinálni. Szóval jöhetnek akár a hétvégi beszámolók is, én pedig isteni zenéket hozok a délután folytatásában. Mondjuk Sean Paultól. Tényleg milyen volt a tegnap esti Sean Paul koncert? Budapesten koncertezett, ugye bár, ha valaki ott volt, akkor jöhet egy kis beszámoló. Én pedig hozom majd Blue Cantrell-el a Breathe című dal, de itt lesz a Savage Garden is, jön majd Perkes Olivér is, hamarosan közlekedési információkat hozok, napkérdését, meg mindenféle jót, úgyhogy maradjanak velem. Ne is hallgassuk az Ashwood dalát, azt hiszem a hét első délutánjára ez egy tökéletes indítás. Jön a Shine a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: Veszte fel a legjobb zenék. Önök, akik autóban ülnek, teherautóban, vagy kamionban, bringán, bármilyen közlekedési eszközön, megköszönöm, hogyha ma is gondolnak rám, és hogyha látnak valamit az utakon, elküldik a közlekedési infót, vagy felhívnak 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az infók. Legutóbb azt kaptam, és kérdésem is van ezzel kapcsolatban, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt, úgyhogy a rendőrség a 114-es jelű csomópontban korábban leterelte a forgalmat. A kérdésem pedig az, hogy ez mindig, még mindig így van-e, úgyhogy M6-os autópálya főváros felé Paks elkerülő szakaszán 114-es jelű csomópont, még mindig leterelik-e az autósokat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az infókat. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Volvox és a Taps, így az óra végéhez közeledve. Pár perc és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább. A Follow the Flow-val itt lesz az Anyám mondta. Yeah.

0: de itt lesz majd Jennifer Lopez is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még pár napon az eszély a bevallásra, hantavírus fertőzést azonosítottak Romániában, napos, változóan felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 9:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely szerdán este 8-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Tévhit, hogy összefüggés lenne az asszály és a jégkár mérséklő rendszerek között. Az Agrárkamara emlékeztetett arra, hogy a generátorokat az ivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és ezzel együtt az okozott károkat is. Leszögezték, hogy az időjárás más tényezőit nem tudja befolyásolni a jégkár mérséklő. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a rendszert. Hantavírus fertőzést igazoltak egy romániai férfinál. 8 kontakt személy került karanténba. A férfinál pénteken mutatott pozitív eredményt a teszt. Annak a vírustörzsnek a jelenlétét igazolták, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, 4 perccel járunk 1 óra után, én pedig Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a nap, sikerült már beindítani a munkát, vagy elkapni a munkafonalát, így a keredéd után jöhet a délutáni kávé mellé pedig egy jó kis Michael Jackson-dal. Indítok a You Rock My World-el, előtte itt az M&S. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

Best FM a legjobb zené. Kinek mi az a tehetsége, nevezzük így, amivel igazából nem megy semmire, mondjuk így. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Én például sokáig azt gondoltam, hogy az, hogy megnézek egy filmet, vagy egy sorozatot, és vagy egy dalszöveget egyébként, vagy egy dalt meghallgatok, akkor szinte már egy meghallgatás után tudok idézni a szövegből, a kettő után pedig a legtöbbet kívülről fújom, hogy ez, hát ezzel nem megyek semmire. Aztán rájöttem, hogy ez milyen jó, amikor kvízesteket tartok. Mert például én erre szoktam használni, de alapvetően nagyon-nagyon sokáig nem mentem ezzel a tehetséggel semmire. Na de kinek van még ilyen? 0-20-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat. Miközben Artful Dodger zenél Craig Daviddel, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jennifer Lopez, If You Had My Love dala után a 6-os főúton tessék figyelni, mert Budapest felé Paks elkerülő szakaszán két baleset is történt korábban, a rendőrség pedig a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat. Az előző órában kérdeztem a hallgatóktól, hogy ez így van-e még, és többen is írták, hogy bizony igen, úgyhogy tessék arra felé vigyázni. A 2-es főúton pedig Rétság térségében két autó ütközött az 54-es kilométernél, a Szendehely felé vezető oldalon csak a belső sáv autózható. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620 55 55 155 a számunk. Ha bárki lát valamit, köszönöm, ha megírja. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt mindenkinek, pár perc múlva délután 2 órához érkezünk, már jönnek a legfrissebb hírek, aztán Subbase Monster. És jön Diana King is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Erős honvédelmi törvényt ígért az új miniszter. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Sztrájkolnak az olaszok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Erős honvédelmi törvénnyel kell védeni a magyar katonákat. Erről a honvédelmi miniszter beszélt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus emellett a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg, hogy ne lehessen indoklás nélkül elbocsátani a katonákat. A változásokat már jövő év elejétől bevezetnék. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Pénteken teszt mutatta ki a pozitív eredményt, most pedig laboratóriumi vizsgálat igazolta annak a vírustörzsnek a jelenlétét, amely Romániában és Európában is jelen van. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolják a beteget, állapota stabil, 8 kontakt szemét helyeztek karanténba. A román egészségügyi minisztérium közölte, a fertőzésnek nincs köze a luxus óceánjáron észlelt gócshoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébik növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelt tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Szinte minden fontos területen sztrájkolnak az olaszok, a közlekedési egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak az általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek hirdettek mára. Béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelik. Az egynapos munkabeszüntetés a légi közlekedést nem érinti, és a vasúton sem teljes. A városi tömegközlekedésben pedig idősávokban sztrájkolnak. A Dunántúlon és az Alföldön is sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten továbbra is borult idő marad, arrafelé kialakulhat zápor, zivatar, estétől a nyugati határvidéken is lehet zápor. A szél több helyen megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. 17 és 23 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Holnap napos, változóan felhős idő lesz, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után 4 perccel is kitartás mindenkinek a munkában. Én Majoros Rita vagyok, főként Pistinek, mert tőle kaptam egy SMS-t, hogy egy pékségben dolgozik, még 4-ig nyitva vannak. Még 2 óra, de ő egyszerűen mindjárt elalszik, úgyhogy ivott gyorsan egy fekete kávét, és most várja még a vevőket. Na, neked is küldök egy jó kis muridalt, jön a Dáb, és persze kitartás mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén ugyebár pünkösdi hosszú hétvége lesz, illetve a Válvölgyi Fesztivál is újra megrendezésre kerül, ami idén már 10 éves. Mi pedig ott leszünk, és onnan szól majd a Best FM leges legjobb zenei kavalkádja. 90-es, 2000-es évek a Válvölgyi Fesztiválról, úgyhogy szombaton és vasárnap délután találkozzunk ott, és olyan nagyszerű sztárokat hallgassunk élőben, mint mondjuk Horváth Tamás, de addig hangolódunk rá, mondjuk a Fehér Hollóval, úgyhogy pár perc múlva ezt a dalt is hozom. De itt lesz ma még a folytatásban a Bermuda is, és a Monte Carlo, most pedig Segi és a Hey Sexy Lady.

0: Fest FM a legjobb zenék. Júci írt a Terész körútról, hogy az Oktogonnál baleset történt, úgyhogy Budapesten itt kell fennakadásra számítani. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében arra kell számítani, hogy az M1-es és az M0-ás találkozásának közelében egy kamion rakománya borult a burkolatra, úgyhogy a 11-es kilométernél lévő körforgalomban sávzárás van és torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, főleg a külső sávban. A kocsisor több kilométeren keresztül visszatorlódik az M0-as autóútra is, itt is a külső sávon arra szólnak az autók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is, várom az útinfókat. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek fel.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köszöntök szeretettel mindenkit Bajáról és a környékünkről, itt a 94.3 Best FM-en. A nevem Molek Csongor, 3 órát együtt töltünk ma is, tök jó hangulatban, legalábbis ez a terv, de hát ahogy nézem a zenéket, nem lesz probléma a jó kedvel. Sikén és Brian Adams közös számával beindítjuk az első közös óránkat, ez a Don't Give Up.
0: 94.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, a Baja és a térség. Együtt töltünk 3 órát, jó már annyit nem, mivel a műsort elindítottuk. A mikrofon mögött Molek Csongor és időjárás jelentéssel folytatjuk. Megnézzük, hogy kedden mi vár ránk itt a déli ország részben. Napsütés mindenképp, de emellett erőteljes lesz majd a felhőképződés, és elszórtan, hát számítani kell némi csapadékra, kiadós mennyiséget már nem említenek, és az északnyugati északi szél lesz erősebb, élénkebb mozgásban, főleg akkor, hogyha kapunk csapadékot majd. Reggel olyan 7-11 fok lesz, a csúcsérték kora délután pedig 16-23 fok körül alakul. A pollen terhelésre is kitérünk, de csak röviden, mert nem vészes a helyzet. Az eperfafélék, a tölgy, a nyír, pázsitfőfélék és a bodza pollen koncentrációja szerencsére maradt az alacsony tartományban. A fenyőfélék pollen szintje pedig közepes. Be kell tárazni papír zsebkendőből ettől függetlenül. Most a Kielab zenél nekünk, és meghallgatjuk a Justified and Ancient című felvételüket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos széllökések kísérhetik az északnyugati szelet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Közölte, hogy több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A közeljövőben a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztetés kezdődik a független egészségügyi szakszervezetek képviselőivel. Vasárnap ünnepelték a távközlés és az információs társadalom világnapját. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írták alá Párizsban 20 ország képviselőivel a Nemzetközi Távíró Egyesület alapító okiratát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól pedig átlagos tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Május 20-áig az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek mindenképpen foglalkozniuk kell az SZIA bevallással. A NAV elkészíti ugyan nekik is a tervezetet, de a bevallás nem válik automatikusan érvényessé, szükség esetén ki kell egészíteni és be is kell küldeni. Versenyt hirdetett a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A videók a Teátrum weboldalán lesznek láthatók, ahol országos szavazás indul. Egy maximum 4 perces videóval lehet bemutatni az adott iskola hangulatát, személyiségét. A verseny június 25-én 23 óra 59 perckor ér véget. A legtöbb szavazatot kapó iskola teljes közössége meghívást kap a Magyar Színház egyik őszi előadására, maximum 570 főig. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével május 18-ától Csongrád-Család vármegyében is visszavonja a tűzgyújtási tilalmat. Mostantól már csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében marad érvényben a tilalom. Hírénk végén nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Túlnyomóan felhős borongós idő lesz, többfelé számíthatunk majd ismétlődő esőre, záporra, nem éppen kinti programokhoz passzol majd az időjárás. Napközben megerősödik az északnyugati szél, délután 15 fok körül alakul majd a hőmérséklet a térségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.
3: Dr. Béres!
4: My name is Victor, you can take a picture.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Vajjai hallgatók, ma is 7-én csütörtökön nyílt meg a Dudaversum című kiállítás, amelyet egészen június végéig lehet látogatni, és közben a szervezők gyerekcsoportok jelentkezését is várják, rendhagyó énekzeneórák megtartása céljából, illetve további koncerteket, táncházakat is terveznek a témához kapcsolódva. És a kiállított hangszerek tulajdonosa Hágoston Béla zenész, zeneszerző, aki kamaszkorában találkozott először a Dudával. A sajtó kérdésére idézte fel az emlékeket, és ahogy mondta, 16 évesen a szegedi ifjúsági napokon hallotta Szurdi Zsolt a Dudá játszani, a gőzerő együttesben. 7 évvel később pedig egy olaszországi tengerparti nyaraláson jött egy olasz dudás és egy sípos, a dudásnak piros-fehér gumimatracból készült a tömlője, minden turistát elbűvölt és hatalmas bulit csaptak, utána kalapoztak egyet és továbbálltak. A teljes történet fent van a vajahangja.hu hírportálon és a kiállítással kapcsolatban az információk. Most a TLC felvételét játszom, szól azonnal a No Scrubs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Megérkezett a jövő autója Szexárdra, az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd, Vátaszéki út 132.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Üdv mindenkinek, Baja és a térség, ez a 94.3 Best FM, ahol a legjobb zenéket pörgetjük együtt még 2 egész órán keresztül. Hazai és külföldi slágerek sorakoznak utánam a 90-es évekből és a 2000-es évekből. NSTZ-val kezdünk, és meghallgatjuk a One Day in Your Life című slágerét. 94.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdvözlök mindenkit Bajáról és a környékünkről. Már május 18-át írunk, és remélem az ünneplő hallgatók velünk vannak. A mikrofon mögött Molek Csongor, a névnaposaink az Alexandrák, Bódogok, Kamillák, Szandrák és Erikek. Hölgyek, urak, boldog névnapot, a szülinapos hallgatókat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Na nézzük, mi is mik történtek ezen a napon, jó pár évvel ezelőtt persze. 70 évvel ezelőtt Rákosi Mátyás elismerte, hogy a személyi kultusz következményeiért ő maga is felelős. És 54 évvel ezelőtt az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió aláírta a tengerfenék atommentesítéséről szóló egyezményt. Híres emberek, akik ma születtek, 69 éve látott napvilágot Medvigy Gábor, Balázs Béla díjas operatőr, fotóművész, egyetemi tanár, és 85 éve született Algirban Erdős André diplomata, aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig itt Baján és a környéken. Egy Black Eyed Peas sláger következik, a Let's Get It Started.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
2: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Újabb rekord született, Dunaföldvár évrendőre lett és költözik a kosárközösség. Köszöntöm Önöket, 2026. május 18-a van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Dunaföldvár évrendőre lett, az elismerést az idejében Lipták Regina, rendőrtörzászlós nyomozó érdemelte ki. A kistérség Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa településeinek képviselő testületei minden évben elismerik azt a dunaföldvári rendőrőrsön szolgáló rendőrt, aki az előző időszakban példaértékűen teljesítette feladatait. A döntés alapján az idei évben az évrendőre kitüntető címet a kistérség polgármestereitől Lipták Regina, rendőrtörzászlós, a dunaföldvári rendőrőrs nyomozója vehette át. Május 21-én 16 órától szeretettel várnak mindenkit a szervezők az új kosárközpont átadó ünnepségére, Szekszárdon a Rákóczi utca 132-es szám alatt. Ha még nem ismersz minket, a Gemenc kosárközösség összeköti a helyi termelőket a helyi vásárlókkal. Nálunk online rendelhetsz helyi termékeket, amelyeket csütörtökön egy helyen vehetsz át, írják közösségi oldalukon. A NAV-tól vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2026. május 18-a és 22-e között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzi. A revizorok vizsgálják a nyugtai számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét is. Az ellenőrzések várható helyszínei 18-a Dunaföldvár, 19-e Bonyhád, 20-a Dombóvár, 21-e Tamási, 22-e Paks. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések. Új magyar rekord született, nem is akármilyen, a Lajos Mizsei Szamóca kapta a főszerepet. Bár az esőfelhők végig ott kísértettek, de végül megkegyelmezett az időjárás, és sikerült a rekord felállítása. Az egésznapos esemény fókuszában a rendkívül finom Lajos Mizsei Szamóca állt. Erről most egyszerre 323 Lajos Mizsei bizonyosodott meg egy magyar rekord felállítása során. 14 órakor gyülekezett a 323 résztvevő, akik piros, fehér és zöld pólókat kaptak, olyan alakzatot vettek fel, mely egy szamócát formált meg. Ezt fentről a levegőből drón is megörökítette a magyar rekord felállítás jegyében. A rekord nem abban rejlett, hogy több mint 300-an jöttek össze és raktak ki egy szamóca alakzatot, hanem abban, hogy egyszerre ennyien haraptak bele a zamatos gyümölcsbe. Még véget sem ért az első világháború, amikor 1917-ben törvénybe iktatták az elesett magyar hősök emlékezetét. Számtalan katona, civil, halt hősi halál adta életét a hazáért. A magyar hősök emléknapján rájuk emlékeznek Szekszárdon. Ünnepi beszédet mond Berlinger Attila Szekszárd megyei jogú város polgármestere. Ünnepi műsort a szekszárdi Garai János általános iskola diákjai. Egyházi áldást mond Vadász Dániel metodista lelkész. A megemlékezés koszorúzással zárul. Az időpont május 31-e, 9 óra, Szekszárd, Szent István tér. A programban közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred, Vitéz Horváth József 69. területvédelmi zászlóai. Baján a Városháza emeletén új kiállítás várja az érdeklődőket. Dr. Meisné Gondos Hildegard Baja ihlette című tárlata különleges hangulatú alkotásokon keresztül mutatja meg városunk szépségét és nyugalmát. A festmények mögött ott van az alkotó személyes kötődése Baja városához, amely minden művében visszaköszön. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy a művésznő alkotásainak egy részét Baja városának ajándékozza, tovább gazdagítva a közös kulturális értékeinket. A kiállítás október 9-ig látogatható, hétköznapokon 8 és 16 óra között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baja és a térség intenzív táncos workshopra várja a jelentkezőket, az STR ESE. Május 30-án szombaton 3 órán keresztül háromféle táncstílust próbálhatnak ki az érdeklődők, miközben részesei lehetnek egy teljes női megújulás lehetőségének. Akik régóta kacérkodnak a gondolattal, hogy kipróbálják a táncot, vagy már rendelkeznek tapasztalattal, de szeretnének új irányokat felfedezni, azok számára a szóban forgó workshop ideális választás. A különleges esemény olyan inspiráló közeget teremt, ahol nincsenek elvárások, csak a mozgás öröme és az önkifejezés szabadsága. És 3 különböző stílus várja a résztvevőket egyetlen délután alatt. A Dance Flow Yoga segít ráhangolódni a testre és megtalálni a belső egyensúlyt. A női modern tánc lehetőséget ad az érzelmek felszabadítására, míg a High Heels Show Dance a magabiztosságot erősíti és felszíre hozza a női energiákat. A részletek fent vannak a bajahangja.hu hírportálon. Most Fedzsó és Ashanti zenél nekünk, meghallgatjuk a közös számukat, ez a What's

0: Come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah, 93.3 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Bajai hallgatók igen gazdag leletre bukkantak a Vaskuti halmoknál, a Bajai Turistamúzeum múzeum régészei. Az elmúlt hetekben egy építkezést megelőző felterász zajlott a közismert helyszínen, és ennek közelében korábban már szarmata temetkezési helyeket hoztak felszínre. Ez esetben pedig minden jel arra mutat, hogy a szarmaták településének nyomait találták meg. Füstölő kemence és fal maradványok, valamint állati csontokból és kerámia tárgyakból álló leletek utalnak arra, hogy az egykori nomád nép itt élhette a mindennapjait. Egyébként Vaskút mellett egy mezőgazdasági telephelyen a Vaskuti halmok közelében épp újabb siló építésére készülnek. Csubár András Réka a régész említett információkat a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Azt mondta, hogy a terület nem ismeretlen nekik, 2017-ben dolgoztak már itt egy régészeti megfigyelés keretében. A Vaskuti halmok nagyon ismert és védett szarmata lelőhelyének számít, és épp ezért okozott nagy meglepetést, hogy akkoriban itt egy 7000 éves neolitárkot találtak. Ezt az előkerült állatcsontok, illetve szép markáns, új kőkori kerámia töredékek alapján tudták datálni. Egyébként ez impozáns, jól látható szarmata temetkezési hely, amit úgy kell elképzelni, hogy kiásták az aknasírt, elhelyezték benne az elhunytat és a tárgyait. Hát főként ilyen tehetősebb emberek esetében alkalmazták ezt az eljárást, és fölé emelték magát a halom sírt, és időnként árkokat is húztak köré. Ezeket említett a szakember. Az elmúlt időszakban az épülő silóhelyén zajlott a megelőző feltárás, ami indokolt minden olyan esetben, ha védett lelőhely területen terveznek építkezést. És nem csak az épülő silók helyét tárják fel az építkezési szintig, hanem egészen az altalai kutatják a területet. Jelen esetben ez kb. 400 négyzetmétert jelent, itt már végeztek talajradaros, illetve geofizikai kutatásokat is, ebből már lehetett tudni, hogy nagy valószínűséggel sűrűn jelentkezhetnek az objektumok. További információkat találnak a bajahangja.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Kellemes késő délután hétfőre mindenkinek, aki velünk tart még Bajáról vagy a környékről, az újakat pedig külön köszöntöm itt a 94.3 Best FM-en. A mikrofonnál Molek Csongor, és mindjárt közlekedési infókkal folytatjuk a műsort, aki vezet, mindenféleképpen figyelmesen hallgatja a Best FM-et. Zenél a September, his soul, a Cry For You.

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 94.3-on baljai közlekedők, jó utat mindenkinek, aki a környéken van úton jelenleg, balesetmentes kilométereket nekik is. Végzik még a közmépítési munkálatokat az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomás-Ödrendű főúton, a 161-es 162-es kilométernél és a 170-es kilométernél is hasonló a helyzet, itt is kell számítani útszűkületre, május 26-án már várható változás. Aztán híd és áteresz javítási karbantartási munkálatok miatt terelésre is számítani kell, az M6-oson a 168-as kilométernél. És ugrunk a másik irányba, az 55-ösön a csomópont építési munkálatokat még végzik, Szeged-Baja-Bát a Székmásodrendű főút, 64-es kilométeréről van szó. Ha van egyéb info, akkor jelezhetik, 30-as 74-74 777 a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Kylie Minogue, az Ausztrál pophercegnő következik, és az In Your Eyes című

A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Az olvasók éjszakája van fókuszban, kedves hallgatók. Harmadik, negyedik osztályos diákokat vártak a második bajai Lézenakt olvasó éjszaka rendezvényre a Sógabica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskeresztéri épületébe. Nemrég, május 15-én, pénteken este 7 órától. A rendezvény szombaton reggel 7:30-kor ért véget. A programon a Vaskuti iskola mellett három bajai német nemzetiségi oktatásban résztvevő suli tanulói is részt vettek. Az egész éjszakás rendezvény ideje alatt volt német nyelvű olvasási verseny, rókakeresés, kézműveskedés, barkácsolás, közös és egyéni olvasás, játék és alvás. A témájuk az állatok voltak, ezért öltöztek állatjelmezbe, és hozhattak is magukkal plüst vagy egyéb érdekességet, mely a választott kedvenc állathoz kapcsolódott, ezeket említette Keszeics Marianna tanárnő, a program megálmodója, a bajahangja.hu hírportál munkatársainak. Fotós részletes beszámoló a bajahangja.hu hírportálon fent van. Most énekel Whitney Houston és George Michael, meghallgatjuk a duettjüket, ez az If I Told You That...

94.3 Best FM, a legjobb zenék, a Spice Girls csapatával folytatjuk, és a búcsúdalomat is neki köszönhetjük, ez a Viva Forever című felvétel. Lassan búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Baja és a térség. További nagyon szép késő délutánt, és majd későbbre jó pihenést kora estéhez. Holnap kedden pedig remélem, hogy találkozunk. Délután 3-tól jelentkezem majd. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosságra hozzák a bicskei kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A nap felkészült a rohamra, északkeleten lehet még eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Felkészült a rohamra, a NAV hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 eszia bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. A személyjövedelemadó bevallás és az 1+1% felajánlásának határidő ideje, május 20-a. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hívül az egyik biztosítás közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. A baleseti adatok alapján a villanyrollerek egyre komolyabb közlekedés biztonsági kihívást jelentenek. Változékony időnk lesz, az összefüggő felhőzet lassan szakadozik, de keleten és északkeleten estig maradhatnak még felhők. Néhol kisebb eső zápor is előfordulhat, főként északkeleten. Többfelé megélénkül a szél. A csúcshőmérséklet általában 17 és 21 fok között alakul, de a tartósabban felhős tájakon ennél hűvösebb lehet. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap főként délnyugaton és északkeleten lehet zápor, elvétve zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül. Mixben megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Életünk legjobb zenéjé.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És érdemes minket minél több csatornán követni, nem csak itt a Best-en hallgatni, de a social media felületeinkre is rácsatlakozni, mert ugye az összes velünk kapcsolatos és rólunk szóló információt akkor tudni, hogy megkapjátok, vagy úgy, nem maradtok le semmiről. Például a majd soron következő Best FM Night Shift partiról kik lesznek a lemezlovasok, és a többi, szóval Instán és Facebookon megtalálják

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És van nekünk ugye a Best FM Night Shift oldalunk Facebookon is, és Instagramon is, hogy ne kelljen 400 fele keresgetnetek a Night Shift DJ-kkel és a Night Shift bulikkal kapcsolatos információkat. Egy helyen lesz minden, ettől függetlenül természetesen a Mixcloud oldalak, azok ugyanúgy élnek külön is, tehát a mixcloud.com/, és ide kell beírni azt a Night Shift lemezlovast, akinek a korábbi mixeiből szeretnétek visszahallgatni minél többet, vagy hát amennyit ugye feltöltött oda. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ezt az oldalt kell megkeresni.

picikét, de tényleg csak egy nagyon picikét, pont arra lesz időnk nekünk is, hogy helyet cseréljünk Krisztiánnal, ő jön ide a lemezjátszók mögé, én meg csak a mikrofon mögött maradok, de maradok egészen éjfélig, Krisztián pedig héttől

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt prioritás az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Itthon nincs járványveszély a hantavírus miatt, főleg északkeleten lehet eső. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. Arról is beszélt, hogy holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony egy szélesebb körű terjedés esélye. Ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. A szakemberek elsősorban a rákcsálók elleni védekezésre hívják fel a figyelmet, mivel a vírus terjedésében ezek az állatok játszhatnak szerepet. Drámai emelkedést jelzett a halálbüntetések számában a világ egyik vezető jogvédő szervezete. Tavaly legalább 2707 kivégzést hajtottak végre világszerte, ami több mint 4 évtizedes rekord. A legtöbb eset néhány országra koncentrálódott, különösen Iránban és Szaúd-Arábiában nőtt meg jelentősen a számuk. A jelentés szerint a kivégzések csaknem fele kábítószerrel kapcsolatos ügyekhez kötődött. Bár a számok meredeken emelkedtek, a halálbüntetést ténylegesen alkalmazott államok továbbra is viszonylag szűk körben maradtak, miközben Európában és Közép-Ázsiában továbbra sem jegyeztek fel ilyen eseteket. Ma van a Múzeumok napja, a nemzetközi kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet azokra a kulturális kincsekre, történelmi emlékekre és szellemi értékekre, amelyeket a közgyűjtemények őriznek. Magyarországon is számos intézmény csatlakozott a programsorozathoz. Az összefüggő felhőzet lassan zsugorodik, néhol kisebb eső, záporeső az északkeleti tájakon előfordulhat. A maximum hőmérséklet többnyire 17 és 21 fok között várható, de néhol 1-2 fokkal magasabb, a tartósabban borult keleti északkeleti tájakon pedig pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Holnap helyenként nagyobb eséllyel a délnyugati, illetve északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső, illetve zivatar is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Átfogó állami átvilágítás következik, fellélegezhetnek az allergiások egy picit. Az aranylabdás megsérült, lehet, hogy nem játszik Budapesten a BL döntőn. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Átfogó állami átvilágítást jelentett be a kormány a kabinetülés után. Felülvizsgálják a Paks 1 üzemidő hosszabbítását és a Paks 2 beruházást. Teljes ellenőrzés jön a közmédiánál, valamint áttekintik az állami ingatlanok helyzetét is. A kabinet visszakérni a Nobel-díjas Krausz Ferenc alapítványának kifizetett 20 milliárdos előleget, újra szabályozná a végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszert, miközben a vendégmunkások helyzetéről is új döntések készülnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a bicskei ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folytatódik a szúnyogok elleni védekezés Szabolcs-Szatmár-Berekben. A héten a holtágaknál, tabaknál és nádasoknál borított vízparti területeken zajlanak biológiai kezelések. A szakemberek olyan természetes baktérium által előállított készítményt használnak, amely kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja. Más élőlényeket nem veszélyeztet. Az esők után újabb felmérések jönnek, ezért május végén még nagyobb területeken indulhatnak beavatkozások. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a ház körüli pangóvizek megszüntetésével a lakosság is sokat tehet a szúnyoginvázió ellen. Egy kicsit fellélegezhetnek az allergiások, a lehűlés és az eső miatt kevesebb a pollen a levegőben. A hét második felében azonban várhatóan ismét emelkedhet a szint, és erősödhetnek a tünetek. Ez már a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora száldogál, most a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék okozzák a legtöbb kellemetlenséget, közölte a Népegészségügyi Központ. Lehet, hogy nem játszhat Ousmane Dembélé Budapesten. A Paris Saint-Germain támadója a hétvégén sérült meg. Egyelőre így kérdéses, hogy a tavalyi aranylabdás játszhat-e a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal ellen. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szél csendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 2012-ben ezen a napon mutatták be a Csatahajó című skifit, amelyben először próbálta ki magát színésznőként Rihanna. Hogy is szokták mondani, hogy legalább megpróbálta. Sokkal jobban járt mindenki azzal, hogy továbbra is inkább az éneklésre koncentrált. Az SOS érkezik hamarosan itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradj

Best of a legjobb zenék 2014-es Balaton Soundos fellépések után 11 évet kellett várni ismét a Deep Dish-re, de szerencsére jöttek, és itt voltak tavaly májusban, és most már nem kell rájuk megint 11 évet várni, mert hogy idén júniusban ismét jönnek Budapestre, állításuk szerint egy klasszik szettel, szóval valószínűleg Ali és Sharam ezt is pörgetni fogják majd. Jön a Deep Dish és a Flashdance.

Best FM, a legjobb zenék. Volt ő már a zsűriasztal mindkét oldalán. Sőt, közben még műsorvezetője is volt annak a tehetségkutatónak, ahol a 6. évadban második helyezést ért el. És nem mellesleg 4 napja ünnepelte 42. születésnapját a most érkező Olly Murs, akinek, hogyha hát 2008-ban nincs az a csúnya futballsérülése, akkor lehet, hogy most egy nagyon tehetséges futballistáról és nem egy nagyon tehetséges énekesről beszélnénk. Jön a Dance With Me Tonight itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Az 1999-es megjelenése óta ezt a dalát Sting kivétel nélkül minden eddigi magyarországi koncertjén játszotta. Mindegy, hogy az a Hősök terén volt Segivel, vagy egyedül valamelyik arénában, a Desert Rose általában mindig a koncert vége felé felcsendült a setlistben, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez idén nyáron is majd pontosan ugyanígy fog történni. Jön Sebb Mamival és a Desert Rose-zal Sting itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kormány felgyorsítaná az uniós pénzek hazahozatalát. Egyre több az elektromos roller baleset. Főleg északkeleten számíthatunk esőre. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Napokon belül felgyorsulhatnak az egyeztetések Brüsszellel az uniós forrásokkal kapcsolatban, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Hozzátette, ha a jövő héten sikerül aláírni a megállapodást, akár már ősszel megérkezhetnek a felszabadított pénzek. A kormányfő azt is bejelentette, Ukrajna EU csatlakozásának magyar feltétele a kisebbségi jogok rendezése. Közben holnap nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait is. A kormányfő szerint Varga Judit volt igazságügyi miniszter, nem támogatta a Bicske ügyben adott kegyelmet, ezért szerinte kulcskérdés, mi alapján döntött másként az akkori köztársasági elnök Novák Katalin. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik.
1: Egyre több a súlyos roller baleset Magyarországon. Tavaly több mint 630 sérüléssel járó esetet okoztak az elektromos rolleresek, ami több mint 70%-os emelkedés egy év alatt. Az eszközök terjedésével a kockázat is nő, miközben sok jármű továbbra sincs megfelelően biztosítva, adta hírül az egyik biztos közvetítő. Becslések szerint már több mint 100 000 motoros roller lehet az országban, de ezek jelentős részére nem kötöttek kötelező felelősségbiztosítást, pedig számos típusnál lesz előírás. Megerősítették a hantavírus fertőzést annál a romániai férfinál, akinél korábban már pozitív lett a PCR-teszt. A beteget az Arad megyei kórházban kezelik, állapota stabil. A hatóságok közben 8 kontakt személyt karanténba helyeztek abban a pszichiátriai intézményben, ahol a férfi korábban ellátásban részesült. A gomoly felhők nagy része késő este feloszlik, nagy területen derült vagy gyengén fátyol felhős lesz az ég. Északkeleten, illetve kisebb körzetekben délnyugaton felhős, borongós lehet az idő, ezeken a tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között alakul, a borult északkeleti részeken lesz enyhébb a hajnal. A derült, hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Zongora, trombita és egy lemezjátszó. Ezek a hangszerek lesznek nagyon hangsúlyosak egy-egy dalban a következő órában itt a Besten. A Bonfunk MC's freestyler-jében fognak majd scratchelni, mint az állat. A trombita az Asfrik kantalupjában lesz nagyon-nagyon hangsúlyos. A zongora, vagyis a piano pedig az óra első dalában érkezik Eric Priest-től.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Let's go get 'em.

Best FM a legjobb zenék, a producerek, illetve a szereplők részéről is megvan a hajlandóság, hogy a Michael című életrajzi filmnek minél hamarabb elkészítsék a folytatását, és ki tudja, lehet, hogy annak a forgatókönyve már fog tetszeni annyira Janet Jacksonnak, hogy beleegyezik abba, hogy ő is szerepeljen a filmben.

pedig, ha úgy veszünk, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez az a nektek rossz ér, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Stupid Girl!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs közvetlen járványveszély a hantavírus miatt. Kiemelt fontosságú az uniós források hazahozatala, hangzott el a kormányülés után. Hajnalban párára ködre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kiemelt fontosságú a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét, átalakítják a végrehajtói és közjegyzői rendszert, és szerdáig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Nincs közvetlen járványveszély Magyarországon a hantavírus miatt. Erről beszélt az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a jelenlegi fertőzések alapján rendkívül alacsony, egy szélesebb körű terjedés esélye, ugyanakkor a megelőzés továbbra is fontos. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, sokan érdeklődtek a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
2: Még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett.
1: Felkészült a rohamra a NAV, hosszabb nyitvatartással állnak az ügyfelek rendelkezésére a bevallás előtti utolsó napokban. Az adóhivatal közölte, hogy már 2.200.000 SZIA bevallás érkezett hozzájuk, de még sokaknak lehet teendője. Azokat, akik személyesen fordulnának a NAV-hoz, hosszított nyitvatartással várják, és telefonon is a szokásosnál tovább segítik a bevallás kitöltését a szakemberek. Egyre több felé tisztul az ég, a gomoly felhők nagy része feloszlik, így az ország jelentős részén derült vagy enyhén fátyol felhős időre számíthatunk. Északkeleten, valamint helyenként délnyugaton maradhat több felhő. Hajnalra többfelé párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában 6 és 13 fok közé hűl le a levegő, de a derült szélcsendes, hidegre hajlamos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy igazi filmzene és egy filmzene átirat érkezik a következő órában itt a Besten. Az úgymond igazi filmzene az a Wild Wild West lesz. Mi meglepő a Wild Wild West című filmből. Köszönhetően Will Smithnek. Az a bizonyos átirat pedig az amerikai szépség fő dallamára épülő American Dream, jön már is Jakarta.
3: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect It, a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Továbbra is tartom azt az elméletemet, hogyha a hétfőn túl vagyunk, akkor a nehezén túl vagyunk. Úgyhogy kitartás, még egy óra, és mindenki túl lesz a nehezén. Ebben az utolsó mai 60 percben pedig érkezik majd Junior Jacktől a Stupid Disco, Árástól a Boroboro, George Michaeltől a Too Funky, a sor legelején pedig a Matchbox 20 és a How Far We Come.
1: Ez a Night Shift a Best

0: és kegyetlen, mint halottját az
1: is. Bestefem a legjobb zenék, hogyha bárki biztosra akar menni és szeretne egy tuti top 10-es dance slágert, hát akkor a Pointer Sisters Dermi című dalához jöjjön vissza, mert az eredetiben is és átdolgozásban is azért 20 évente mindig ott van a legjobbak között. 85-ben az eredeti volt a dance chart első helyezettje, 19 évvel később, 2004-ben pedig Junior Jacknek köszönhetően volt ott a listák élén. Szóval lassan megint aktuális lenne egy így 26-ban. Jön a Stupid Disco, itt a Western, a legjobb zenék között.

szépen, öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Best FM, a legjobb zenék az 1990-es Freedom című George Michael Dal videóklipjénél volt először az a koncepció, hogy az énekes maga ne is jelenjen meg a videóklipben, szerepeljenek helyette szupermodellek. És aztán ugyanezt vitték tovább a most érkező Dal videóklipjével, és hát nyilván, hát hogyha az ember forgathat kétszer szupermodellekkel, akkor miért ne tenné meg, ugye? Jön George Michael és a Too Funky!

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Pause to change.

Best FM, a legjobb zenék New Millennium után és All Summer Long előtt mit is mondhatnék, hát hogy szerencsére a nyári időjárásra kevesebbet kell várni, mint egy új ezredfordulóra. Viszont a Night Shift-re még annyit se kell várni, mert az már holnap itt lesz. A mainak meg ezzel vége van. Holnap, mivel kedd lesz, hangyával fogunk majd funkit pörgetni 6 és 8 óra között a Night Shift legelején. All Summer Long, Kid Rock érkezik, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen